0: kivégzni a támogat, hogy bármilyen mártas érítettén fel. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Saudi, bárkom lászni, én a húza, vagy kínű köszönöm.
1: Ovintis, nem mag informasaw balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

mintha városi patiszeri. Utána itt egy bukán fini nevőnek a lokál, szépen, ó, mi a legyen gondolkli, hogy szépen erre lokál. Hát a nélkül a vele előfelé maras majd a tűnye hatni. A depois, igen, a tenki kuda tűnye tépul. Szépen a kuda tűnye tépul, maka észre szempra attak. Nagyon hausszú zöre, akcsát úgy zöre, hogy mörök arra, hogy mörök arra,